Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Ez jó. Köszi. Köszi.
2: A Lépés Rádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és épp emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberek.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Yes, new single from Alexandra Burke. Woo! On the radio for the first time. Called Bad Boys. Woo!
1: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Tudom.
1: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Hölgyeim és uraim! Isten hozta önöket a napfényes Itáliába, a szerelem és a dallamos zene hazájába. A következő egy órában összeállítást hallanak a legszebb olasz dalokból, Eszes István szerkesztőjétől.

Vannak az ember életébe szép percek. Ez is egy ilyen. Ne szalassza el, hallgassa máskor is műsorom.

0: Eszterály.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stádéban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint vasárnap Németországban a harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb. Az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint.

0: Mindeközben Csehországban két nap alatt másodszor dőlt meg a hőmérsékleti rekord. A Prágától északra fekvő Doksanyban 41,1 Celsius fokot mértek, Lengyelországban pedig minden idők legújabb hőmérsékleti rekordja 40,5 Celsius fok volt. A Richter-Gedeon NRT csoportos létszámcsökkentést jelent be, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Mint írták, a társaság a magyarországi termelés és gyártás versenyképességének hosszú távú biztosítása és fenntartása érdekében hatékonyságnövelő projekteket indít, amelyek elsődleges célja a gyártási folyamatok költséghatékonyságának növelése. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a Posta park és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek. Cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stadéban, egy gyermekvédelmi intézményben hétfőn, közölte a rendőrség. A tájékoztatás szerint 5 felnőtt, 4 nő és egy férfi a helyszínen életét vesztette. Egy 6. áldozat, akinek életkoráról egyelőre nincsenek információk, a kórházban halt bele sérüléseibe. A hatóságok kiterjedt családi tragédiáról tettek említést. Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva egy szóvivő elmondta, hogy a történtek nem utalnak nőgyilkosságra vagy politikai indíttatásra. A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért.
9: www.mediaválogatott.hu.
10: A
6: reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
4: Bedobom a pénzérmét a csodálatos zenegépbe, a jukeboxba. Kiválasztom kedvenc számomat, és már indulhat is a buli. Hölgyeim és uraim! A következő egy órába az 50-es és a 60-as évek legnagyobb sikereit hallhatják Eszes István válogatásába. Jó szórakozást és még szebb álmodozást kívánunk!

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stádéban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint vasárnap Németországban a harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb. Az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Mindeközben Csehországban két nap alatt másodszor dőlt meg a hőmérsékleti rekord. A Prágától északra fekvő Doksanyban 41,1 Celsius fokot mértek. Lengyelországban pedig minden idők legújabb hőmérsékleti rekordja 40,5 Celsius fok volt. A Richter Gedeon NRT csoportos létszámcsökkentést jelent be, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük

0: Richter számára is komoly kihívást jelent. Mint írták, a társaság a magyarországi termelés és gyártás versenyképességének hosszú távú biztosítása és fenntartása érdekében hatékonyságnövelő projekteket indít, amelyek elsődleges célja a gyártási folyamatok költséghatékonyságának növelése. Vácon nem meri kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a Posta park és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek. Cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stadéban, egy gyermekvédelmi intézményben hétfőn, közölte a rendőrség. A tájékoztatás szerint 5 felnőtt, 4 nő és egy férfi a helyszínen életét vesztette. Egy 6. áldozat, akinek életkoráról egyelőre nincsenek információk, a kórházban halt bele sérüléseibe. A hatóságok kiterjedt családi tragédiáról tettek említést. Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva egy szóvivő elmondta, hogy a történtek nem utalnak nőgyilkosságra vagy politikai indíttatásra. A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi-északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

0: hogy te...
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: A távfűtésben kamatoztatnák az atomerőmű hőjét. Feloldják a felhasználói letiltásokat a kormány Facebook oldalán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A paksi atomerőmű hőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe juttatása lehetőségéről készült döntés előkészítő tanulmány, amelynek kidolgozásáról megbízási szerződést kötött a Budapest távhőrendszerét a főtávdivíziója keretében üzemeltető budapesti közművek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, közölte a Budapesti Közművek. A tájékoztatás szerint a Budapesti Közművek finanszírozásában megvalósuló vizsgálat során a BME és a BKM szakemberei közösen elemzik azt, hogy a paksi atomerőmű és a budapesti közművek távfűtési hálózata között milyen műszaki megoldással lehet távhővezetéket lefektetni, és ezen az atomerőmű hulladékhőjét távfűtési céllal Budapestre eljuttatni. A vizsgálat lezárulása idén a negyedik negyedévben várható. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya Facebook oldalon, olvasható a kormány közösségi oldalán. A videóhoz, amelyben látszik, hogy a tiltott felhasználók listáját végig görgetik, azt írták, 13 perc. Ennyi ideig tart végig görgetni a Magyarország kormánya Facebook oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgattatott magyar embert jelent, közölték. Jelezték, a kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják ezeket a letiltásokat. Olyan országot építünk, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat, fogalmaztak. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a Gyermekjogi Civil Koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként. A gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében történik mindez. Az ajánlatcsomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás.

0: Ugyanis, mint írják, a nemzetközi statisztikák szerint a 10-19 éves korosztályban minden hetedik fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Európában pedig az öngyilkosság a második leggyakoribb halálok ebben a korcsoportban. Milliárdos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békés vármegyében. A gyanúsítottak évekig nagy mennyiségben szállítottak el termeléshez szükséges vegyi anyagokat jogosulatlanul egy üzemtelep helyéről, közölte a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság szerdán. Az aprólékos információgyűjtés és a szállítmányok lekövetése után 2005. április 9-én és 10-én összehangolt akciósorozat keretében Pest és Békés vármegyében 5 embert fogtak el. Közöttük volt, aki a szállítást szervezte, végezte, és olyan is, aki az üzemből segített kijuttatni az anyagokat. A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak 2017-től kezdődően több mint 250 alkalommal mintegy 1 milliárd 50 millió forint értékű vegyi anyagot szállítottak el jogosulatlanul az üzemtelep helyéről. A vegyszereket Budapesten tárolták, majd tovább értékesítették. A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért! www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Egy szóváltást követően megszúrta hozzátartozóit egy szerb férfi egy hódmezővásárhelyi pékségben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Forst Hopfer Ágnes a hétfői ülésnapon megvonta a szót Magyar Pétertől, aki felszólalásában eltért a tárgytól, ezért nem mondhatta végig szövegét. A Tisza párton belüli konfliktust tovább mélyítette, hogy Magyar Péter egy későbbi megszólalásában is szóba hozta, hogy az elnök nem jól járt el, amikor megvonta a szót. Török Gábor politikai elemző nyílt színi tiszás összecsapásként írta le a történteket, aki szerint Magyar Pétert túlszereplése és stílusa sebezhetővé tette. Egy keddi parlamenti sajtótájékoztatón Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese azt mondta, hogy tiszteletben kell tartani a házelnök tekintélyét. Ugyanakkor szerinte Magyar Péternek van igaza, mert a házszabály szerint a szó megvonása csak a képviselőkkel szemben alkalmazható, kormánytagokkal szemben nem. Csaknem 33 fokos volt a Balaton vize. A szakemberek Keszthelynél mérték a csúcsértéket. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei a vízügy mérő platformjának adatai alapján ismertették, hogy a meleg réteg észrevehetően mélyebbre hatol a Balaton vízoszlopában, mint a múlt héten. A hétfő délután mért átlag felszíni hőmérséklet Keszthelyen 32,3, Szigligeten 32,1, Balatonszemesen 31,8 és Siófokon 31,7 fok volt. A pillanatnyi maximumok a vízoszlop felső 5 cm-es rétegében Keszthelynél volt a legmagasabb 32,9 fok. A kutatók hangsúlyozták, a közvetlen park közeli sávokban és a strandok bejáróinál a vízhőmérséklete ezeknél az értékeknél akár jóval magasabb is lehet a Balaton északi és déli oldalán is. Egy szóváltást követően megszúrta hozzátartozóit egy szerb férfi egy hódmezővásárhelyi pékségben. Egyikük életveszélyesen megsérült, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság. A 33 éves férfi a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján vasárnap délután egy helyi pékségben bántalmazta hozzátartozóit. Egy 29 éves szerb nőt és egy 26 éves szerb férfit. Egyikük az elsődleges orvosi adatok alapján életveszélyes sérülést szenvedett. A közelben szolgálatot teljesítő rendőrök haladéktalanul megkezdték az első segélynyújtást, amit a mentőszolgálat munkatársai átvettek. A férfit életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Már az idén nyáron megkezdheti a villamos energiaszállítást a szlovák

0: indiai Mohi atomerőmű új 4-es blokkja. A hatalmas beruházás megkapta az üzemeltetési engedélyt, és a szakemberek azonnal meg is kezdték a nukleáris üzemanyag betöltését a reaktorba. A 6,7 milliárd eurós projekt Európa egyik legnagyobb jelenlegi infrastrukturális beruházása. A Mohi 4-es blokk 471 megawattos teljesítményre lesz képes, amivel a hazai szükséglet mintegy 13%-át tudják fedezni. A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
7: És most kezdődik a Lépés Rádió napindító magazinja, a Lépés délelőtt. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. A rádiót az elkövetkezendő két órára elfoglalja a műsor két házigazdája, Sanyi és Robi.
11: Kellemesen szép délelőttet kívánok minden Lépésre egy hallgatónak a mikrofonnál, Kaninát, Sanyit és jó magam Robit hajtjátok. Jó kis zenék szóltak a 90-es évekből az elmúlt órában, illetve még ennek az óra elején is még egy kis 90-es évek zenét játszunk, de aztán lesz itt majd napjaink kedvenceiből is. Sziasztok!
12: Jó reggelt, szép napot, szép délutánt, jó estét!
11: Hát kinek mi?
13: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit. Hát egyébként, mivel hogy világszerte hallgathatnak minket, ezért aztán mondjuk nem baj, ha mindenféle módon köszönünk a hallgatóknak. Ugye most hozzászoktunk már ehhez a fura helyzethez, ugye, hogy a labdarúgó VB és ugye a tengeren túl.
11: Várjás, Sanyikám, ki szokott hozzá? Én nem nézem a VB-t, tehát engem idegen vagy.
13: Mindazok nevében beszéltem, akik
12: nézik,
13: így van.
11: Jól van, érdekes, hát az a sok százezer férfi, ugye Dragon Attila megmondta, hogy a felnézést kér a feleségektől, hogy erre folyában.
13: És mi van, ahol a férjektől kell elnézést kérni?
12: Ezt nem tudjuk, ezt mondta a
11: kollégina is neki a VB nyitónapon, de az más kérdés.
13: Na igen.
11: Na, felüdülő színes híreket hoztunk nektek, illetve lesz itt bölcsesség, horoszkóp, névnapköszöntő, meg sok-sok-sok érdekesség, úgyhogy én a mondó vagyok, hogy belecsapunk-e, és még időjárást is mondok. És ez itt a Lépés délelőtt, de ezt már hallottátok a spotból is, elérhetőségeink változatlanok, www.lépésradio.hu. Kívánságdoboz, lehet tőlünk zenét kérni, vagy például hallgatói messenger csoportunkba is várjuk az üzeneteket, zenei kéréseket, kommenteket, hozzászólásokat, észrevételeket, illetve számos közösségi platformon is ott vagyunk, például a Facebookon, facebook.com/lépésradio, de a többi közösségi platformon is megtaláltok, X-en, YouTube-on, mindenhol, úgyhogy tessék követni, feliratkozni, lájkolni, hype-olni minket YouTube-on például, meg mindenhol osztani a tartalmainkat, hogy minél több embert érjünk el. Ezen felül pedig számos mobilapát is tudtok minket hallgatni, de írhattok nekünk e-mailt is.
13: Az info@lépésradio.hu e-mail címre.
11: Így van. Ti hogy bírjátok ezt a meleget? Még most meleg van, jelenleg is Debrecenben, bár kellemesebb most még az idő, 31 fok között ért csúcsok várhatóak már ma. Egy picit ez hűvösebb, mint az elmúlt hónapokon 40 fokért, de azért mindig meleg, és elvileg most jön egy lehűlés, egy hideg front, de majd az időjárásban beszélek, de ti hogy viselitek, vagy viseltétek ezt a nagy meleget? Én a klíma alatt tudom csak elviselni.
13: Hát, az nagyon jó.
12: Én azért a reggeli órákban kóricálásra voltam kénytelen, de hú!
11: Hát reggel, az még
12: megküzdöttem. Megküzdöttem. Hát a délutánok is jobbak voltak. Délután az majdnem már esték, tehát a 8 után már azért, de a napközben a lehetetlennel egyedül volt a lét. A tét, itt a lét, a tét. Hát, utcára.
13: Most esőt éppen azért annyira nem kaptunk, hát arra felé.
12: Dörgött, meg viharfelhők jöttek, meg lila volt az ég.
13: Még volt tarolás.
12: Igen, de így amúgy semmi, tehát egy ilyen kis eső illatot éreztem, de közönben sem volt, de reméljük, hogy ma már egy kicsit eláraszt minket a víz, mert hiányzik.
11: Megnyitják az égi csapokat és locsolni.
12: Meg, fent. Úgy reméljük. Kérünk szépen esőt.
11: Én Debrecen egyébként ilyen dél egy órák körültől írt pont délutánra esőt, de hát ilyen 10-20% eséllyel ahhoz képest, meg az előrejelzés, ha napi bontásra nézem, azt írja, hogy Debrecenben 65% eséllyel fog esni az eső. Hogy ez a 65% hogy jön össze, azt nem tudom.
12: Hát figyelj, összeadódik Debrecen közepén 10%, a szélén 30%,
11: jó, köszi,
12: és a külső perem területeken a többit ad hozzá, és akkor így ez itt el lett.
11: Ja, értem. Jó.
12: Összeadódik.
11: Ez aranyos.
13: Hát, nem tudom. Nekem a telefonom az UV-t, azt még mindig, pedig most láttam, hogy friss
11: időjárás
13: jelentés.
12: UV mindig magas nyáron, szerintem a telefon már kiakadt tőle.
13: Hát, valahol ezt már évek
11: óta. Na, ennyit az időjárásról, köszöntsük a névnaposokat. 2026. július 2-a van, és az Ottókat köszönhetjük sok szeretettel, germán eredetű név, jelentése, nem fogjátok elhiszni, vagyon plusz híres.
12: Vagyon plusz híres.
11: Igen.
13: Ottókkal érdemes összejönni, Karina.
12: Igen, Ottókkal érdemes összejönni. Hát én ismerek egy-két Ottót.
11: Én voltam
12: tehát...
11: ott, a Gyula meg az Ottó.
13: Én, a Karina, a Robi, a vagyon, meg az Ottó.
12: Meg a Tótottó, igen. Tehát az Ottókkal ilyen művészlelkek az Ottók, akiket én ismerek. Ilyen nagyon elvon, nagyon művészlélek, nagyon ilyen életművészek. Úgyhogy hát, pénzük sok nincs.
13: Hát, jó. Néhai Szabó Ottó, aki ugye többek között Derrick magyar hangja volt.
11: Igen.
13: Az a sport.
11: Meg hát van sok ott híres Ottó, viszont minden Ottól, akinek boldog névnapot, akik a mai napon születtek, nekik boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel a mai napon, sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Megyünk egy picit zenélünk, aztán pedig jön a nap bölcsessége, ez már a Backstreet Boys felvétele.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

mindenkinek akadnak titkai, és jobbnak szeretne látszani, mint amilyen valójában. Hosszú időn keresztül nem áltathatja senki a világot. A legfőképp nem életének párját.

0: fázni fog, vagy melege lesz. Ezt is megtudhatja a napindító magazinunkban.
1: Így van, a Hungaromet ZRT jóvoltából már is mondom a legfrissebb információkat. Először is jelenleg aktuális időjárási információkat nagyobb városainkról. Kezdjük fővárosunkkal, Budapesttel, ahol jelen pillanatban az a helyzet, hogy kissé felhős az ég és 25 fokot mérnek. Debrecenben fátyófelhőség mellett már 27 fok van, Győrben 22, Miskolcon kissé felhős 27, Pécsen borult 21, még Szegeden közepesen felhőség mellett 27 fokot mérnek. A mai napra egyébként 25 és 31 fok közötti napi csúcshőmérséklet várható. A változó mennyiségű felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, majd a késő délelőtti óráktól nyugati, észak-nyugati irányból fokozatosan csökken a felhőzet. Délelőtt még kisebb, délután már nagyobb számban, egyre inkább a keleti ország részben fordult elő záporzivatar, amelyeket néhol felhőszakadás is kísérhet. Az északi északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lesz erős, néhol viharos. Zivatarok környezetében is lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26-31 fok között alakul. Késő este 19-25 fok között értékek valószínűek. Az orvos meteorológiai jelentés szerint a frontérzékenyeknek fontos info, hogy az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Meg általánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárás helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, sőt tartós álmosságérzés is jelentkezhet. Mindenki vigyázzon magára és ember, társaira, hisz mindenkit hazavárnak, mi pedig egy jó zenével várunk titeket a hangszórók mellé.

0: Hallgasd meg itt a Lépés Rádióban, mit jósolnak mára a csillagok. Ez a napi horoszkóp.
1: Nos, ma lendületesen indulhat a napod. Egy régi feladat régen könnyebben mozdul előre. Figyelj arra, hogy ne kapkodj, mert a türelem most sokat segít. Ika. Ma jól jöhet a nyugodt, megfontolt hozzáállásod. Valaki számíthat a tanácsodra. Este érdemes egy kis időt magadra szánni. Ikrek. A több beszélgetés is új ötletet adhat. Légy nyitott, mert egy apró mondat is inspiráló lehet. A humorod most különösen sokat oldhat a feszültséget. Rák. Ma az érzelmek finoman irányíthatják döntéseidet. Egy családi vagy baráti kapcsolatban jó leső közeledés várható. Ne félj kimondani, mire van szükséged. Oroszlán. A könnyen rád figyelhetnek mások. Használd ezt arra, hogy lelkesíts, ne arra, hogy bizonyíts. Egy kedves gesztus most sokáig emlékezetes maradhat. Tűz. Ma a részletekben rejlik a siker, amit mások elnéznek, de most pontosan észrevehetted. Ne terheld túl magad, a pihenés is része a hatékonyságnak. Mérleg. A harmóniát teremthetsz egy feszült helyzetben, egy jó szóval többet érhetsz el, mint hosszú magyarázattal. A nap végére tisztábbnak láthatod következő lépést. Skorpió. Ma erős megérzéseid lehetnek, hallgass rájuk, de ne hozz elhamarkodott döntést. Egy mélyebb beszélgetés fontos elismerést hozhat. Nyilas. A jó napod lehet új tervek indítására, a lelkesedésed másokra is átragadhat. Arra figyelj, hogy a nagy ötletek mellé legyen egy apró, konkrét első lépés is. Pak. Ma a kitartásod meghozhatja az eredményét. Egy korábbi munka vagy döntés most kezd visszaigazolást adni. Engedd meg magadnak, hogy örülj a haladásnak. Vízöntő. A szokatlan ötleteid lehetnek, és pont ezek vihetnek előre. Egy beszélgetés új nézőpontot nyithat. Ne ragaszkodj mindenáron a megszokott megoldásokhoz. Alak. Ma érzékenyebben reagálhatsz a környezetedre. Ez nem gyengeség, hanem jó. Iránytű lehet. Egy kis csend vagy zene segíthet rendezni a gondolataidat.

0: Egy színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Na, most bekapcsolódó hallgatóknak kívánunk kellemes délelőttöt és jó rádióhallgatást, maradjatok velünk, és hoztuk első érdekes hírünket. Méghozzá az első érdekes hírünk az arról szól, hogy csak közben itt elugrott nekem a technika, ugrál össze itt, mint bolha a kiskutyán. Szóval... Most már meg vagyok. Szóval, első érdekességünk, amit hoztunk nektek, az arról szól, hogy 28 lábúja született egy michigani kis cica.
2: Az nem kevés.
1: Ha valaha azt hittük, hogy minden macska különleges, Tóbi most rátett még pár lábújat. Nézzük, mi történt. Egy michigani család kis cicájáról állatorvos igazolta, hogy 28 lábújjal született. Ezzel Guinness rekord közeli különlegességé vált. A polidaktil macskák több ujjal születnek az átlagosnál, de Tobi esete még ebben a kategóriában is ritka. A cicát állatorvos vizsgálta meg, és hivatalosan is megerősítette a szokatlan lábujjszámot. A történet azért szerethető, mert egyszerre furcsa, aranyos és könnyen elképzelhető. Egy apró kis cica hatalmas tappancsokkal. Ó, de aranyos lehet amúgy. Szerintetek mitől lesz egy állat igazán különleges? A ritkaságától, a történetétől, vagy attól, ahogy kötődünk hozzá? Hát szerintem attól, hogy kötődünk hozzá.
2: Persze azért bár szerintem lehet... mindegyik.
1: Igen. Mindegyik házi kedvenc, hogy is fogalmazza, különleges számunkra. Mindenkinek más számára. Például az én kutyám nekem különleges. Ma találkoztunk, képzeljétek el, egy Golden Retriever kutyussal sétáltattam most reggel Dömit, kutyámat, és egy ivartalan kan kutyussal. Ott várta a gazdáit a papírírósz előtt, helyben maradásba fekve, nem tudom, hogy egyébként milyen szolgálati kutya, vagy mi lehetett, vagy csak házi kedvenc, de olyan nyugodt volt az a kutya is, mint az én kutyám, tehát ilyen látszott rajta, hogy nagyon okos kutya. Meg is simogattam, gyönyörű, szép, sima szőre van, nagyon aranyos volt, Döme persze egyből a kukacát szagolta, rá is szóltam, hogy enye, hát te már egyből a fütykösét szagolod.
3: Hát be kellett azonosítani a kutyákat, tehát azért...
1: Mondták a nevét, valami ebetűvel kezdődik, de nem kutya név, valami angol neve van a kutyának, de ne kérjétek, hogy visszamondjam, mert én már elfelejtettem. De gyönyörű szép kutya, úgyhogy ő is összeszagoltak, aranyos volt. Döme is nem erőszakoskodott, hanem odavitt szépen, mint egy padhoz. És akkor kérdezem, hogy a kutya van itt? Azt mondják, igen. Elnézést kis kértek, rendes egy házas pár volt, nagyon normálisak voltak amúgy.
3: Nekem egy történetem van, ilyen kutyás-macskás, a szomszédunkban van egy cica, Stefinek hívják, úgyhogy Stefülnek szoktam beszélni, van Stefánia nap, és mindig felköszöntöm a névnapján, hogy meg a Stefinek, hogy boldog névnapot, hát lehet, a ilyen nevet választott, és hát nálunk kutya-macska együtt élt, már szegény kutyus meghalt 2 éve, és... az volt a happy az én kutyámnak, hogy hát ő is a cicáknak a fenekét szagolgatta. És Stefű nagyon ahhoz képest, hogy a macskákkal rosszban van, meg fél, meg beparázik, meg fúj, meg mennyi nem, de a kutyámmal eszméletlen jó barátságban voltak, tehát Stefű kirobogott, hogy máu, máu, máu, jött panaszkodni nekem a lépcsőházba, gömlelány kiment, és rögtön megszagolta, megnyalogatta, és Stefű hagyta 1-2 perc is, Stefik aztán megunta persze, de ahhoz képest nagyon jó viszonyban voltak egymással.
1: Mert a saját az ilyen?
3: Viszonyban volt, de aranyos gondoskodott róla, amikor pici cica volt és megműtettük, és még ilyen félkómás állapotban hazahoztuk, és teljes stresszben volt a kutya, hogy úristen, elvitték, úristen, hazahozták, és úgy, mi van? És ott ült mellette, még föl nem kelt, és nyalogatta, és bögdöste, és annyira cuki volt, hogy aztán a macska után megunta, az fújt rá, mikor már eszméleténél volt, hogy haló, te fél túl közel jöttél az aurámba, de addig nagyon ragyos volt.
1: Én amondó vagyok, hogy zenénk picit, amúgy az érdekes és nagyon kedves, amikor kutya-macska kapcsolat ennyire szoros, vagy hogy mondjam, a kutya így közeledik a macskahoz, mert eredetileg mindig azt mondják, hogy hát ősi ellenségek.
3: Hát, Tom és Jerry, mint példaértékű mese, vagy a Károly Bácsi.
1: Tom és Jerry-ben a macska kergeti az egeret, nem a kutya a macskát, de jó. Inkább frakkot mondtad volna.
3: Hát akkor jó, hát azt is mondtam, a frakkot is, de hát ott végül is...
2: Igen, mert a Tom és Jerry-nél igen kevés.
3: De ott is az örök ellenség megvan, csak fordítva. Tehát ha úgy veszik, az örök ellenség megvan, csak ott kifigurázták, a macskát szivatják meg, az egér, tehát a másik meg a frak, mert ott végül is a frak szivatja meg a két macskát állandóan, tehát a két ellentétet összehozták.
1: Igen. Na, zenéljünk picit, aztán pedig jövünk hozzátok vissza.

0: Egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: És akkor egy újabb érdekességet hoztunk számotokra, most egy párkapcsolati hírt méghozzá. Képzeljétek el, hogy elfelejtett elkérni a számát, mégis 27 éve házasok. Nézzük akkor. Van az a pillanat, amikor egy elszalasztott telefonszám mégsem a történet vége, hanem a kezdete. Tom és Kim 1998-ban egy müncheni hostelben találkoztak, de nem cseréltek elérhetőséget. Tom másnap mégis kitalált egy tervet, hogy újra megtalálja őt. A két fiatal órákig beszélgetett, majd külön váltak anélkül, hogy telefonszámot cseréltek volna. Tom nem akarta ennyiben hagyni, ezért visszatért München egyik központi helyére abban a reményben, hogy újra összefutnak. A véletlenből újabb találkozás lett, abból kapcsolat, majd házasság. Ma már 27 éve vannak együtt, a történetüket pedig a lányuk osztotta meg a TikTokon. Hisztek abban, hogy vannak sorsszerű találkozások, vagy inkább mi teszük őket azzá? Én hiszem azt, hogy vannak sorsszerű találkozások. Én is megértem ilyet.
2: Szerintem tenni kell azért, hogy a sors besegítsen. Én nem hiszek ebben, hogy majd a sors keze.
1: Én mit tettem azért, hogy a sors úgy alakítsa, hogy állandóan ütközzek a jelenlegi párommal életem során.
2: A lehetőségeket találtál arra. Tehát összehozott valami, tehát volt egy kapcsolódási pont. Most nálatok a kutya.
1: De a kutyától független is.
2: De nem. Tehát értem, de akkor a kapcsolódási pont az iskola. Tehát valaminek kellett kapcsolódni.
1: Hát, de az iskolában még nem is emlékszünk egymást. Én legalábbis nem emlékszek rá, ő igen. Tehát, hogy egyáltalán nekem nincs meg iskolából. Még amikor annak idején iskolások voltunk el, úgyhogy 3 év van köztünk. Tehát én vagyok idősebb. Én nekem egyáltalán nincs meg az iskolából. Tehát, hogy teljesen valahogy én ezt ilyen sorszerűnek érzem. Most mindenki
2: akkor
1: másnak.
2: Mondok még egy példát.
1: A kutya az nyilván kapcsolódás, tehát az nem kérdés.
2: Tehát kell egy kapcsolódás, tehát például mi is úgy ismerkedtünk.
1: Jó, de akkor azt mondd meg, annak mekkora az esélye, hogy megyek az utcán, és pont szembe jön velem, úgyhogy nem beszéljük meg. Annak mi az esete, hogy elmegyek egy rendezvényre, és ő is pont ott van, úgyhogy nem tudunk egymásról. Annak mekkora az esélye? Csak most két példát mondtam, és nem egy két.
2: Akkor elmondom az én verziómat. Hát beszélgettek egy órát, ez a pár is beszélgetett, megtudtak valamit egymásról, és hát a srác azért ment arra a helyre, mert a beszélgetés
1: alapján
2: valószínűsíthető volt, hogy a hölgy ott található meg.
1: Igen.
2: A szerencse is kellett hozzá, ebbe igazad van.
3: Igen, mert hogyha mióta nem volt telefonszámcsere, így ugye valahogy...
2: Igen, tehát a beszélgetés alatt, mit elmondta, hogy nagyon szereti a képeket, vagy nagyon szereti a festményeket, most mondok egy példát, akkor természetesen megpróbálok olyan közös pontot keresni, ahol valószínűsíthető, hogy találkozhatunk. Na és itt a sors.
1: Én azt gondolom, hogy vannak olyan kapcsolatok, vannak olyan párok, inkább úgy mondom, akik sorszerűen úgymond, hogy is fogalmazzam, lelkileg is, nem találkoznak, lelkileg egyek, vagy nem is szó szerint egyek, értem ezt, hanem, hogy összekapcsolódnak egyszerűen, egy a sorsuk. És
2: hogy
1: nem mindenkinek
2: egy másik fele lennének, tehát, hogy...
1: Még egyszer, Karina.
2: Tehát a másik feled?
1: Igen, mondhatnám, hogy a másik felem. És vannak, egyébként mindenkinek valahol megvan, csak nem mindenki képes rá megtalálni, meg nem biztos, hogy mindenkinek van amúgy. Tehát én azt is valami, nem biztos, hogy mindenkinek való párkapcsolat. Van olyan ember, akinek mondjuk 10 évig nincs párkapcsolata, aztán egyszer csak kapcsolatba keveredik, és úgy alakul, hogy lesz kapcsolatban. Van, aki folyamatosan kapcsolatban van, van, aki kapcsolatfüggő. Én is az voltam régen, hogy fügtem állandóan, és nem akartam elengedni, akkor sem, amikor már halott volt a kapcsolat, is ragaszkodtam hozzá. Tehát, hogy van ez a kategória is, aki párkapcsolati függő, nagyon rossz párkapcsolati függőnek lenni. Tehát általában olyan emberek párkapcsolati függők, akiknek nincs nem önbecsülésük, inkább azt mondom, önbizalmuk abban, hogy találnak maguknak jobbat. Azt gondolják, hogy ők úgyse találnak jobbat, és nincs annyi magabiztosságuk, hogy rájönnek arra, hogy az borzasztóan rossz, és ez nem működik. És ha nem működik...
2: És én érek annyit, és még ha egyedül is, de maradok valameddig, de találok mást.
1: Igen, de azok nem feltétlen, nekik meg kell érni arra. Lásd pont, megint visszakanyarodok arra, hallottunk már ilyet, hogy valaki azt gondolja, hogy az normális. Tehát, hogy azért nem akar, vagy nem tud bele kiszakadni, mert nem jön rá, hogy nem ez a normális amúgy, de ő neki az a normális, mert abban nőtt föl, abban élt, és nem tudott belőle kilépni, mert azt gondolta, hogy az a normális. Tehát, hogy van ez a fajta függés is.
2: Vagy amikor... mondjuk túl alkalmazkodó, és igazából úgy van vele, hogy hát most...
1: Tehát én is túl alkalmazkodó típus vagyok, de nem ezzel van a baj, hogy alkalmazkodsz túl, hanem az a baj, amikor már rossz, akkor is ott maradsz. Akármennyire alkalmazkodok, ha nekem már rossz, akkor már nem alkalmazkodás kérdés. Akár, hogy alkalmazkodok is, mindig a folyamatos veszekedések vannak egy kapcsolatban, folyamatos negatív tapasztalatok vannak.
2: Azt abba kell hagyni, azt nem szabad tovább vinni.
1: Így van, de

0: Hogy, nem, de...
1: mert hogyha azt mondja, hogy mert még, ugye, mert sokan, hát ugye beszélgettünk már ezekről a régi, meg bántalmazó kapcsolatok, ez meg az is, mégis azt mondja, hogy de ő még mindig szereti, az megint egy másik dolog, az sem jó, de hogyha már magad is úgy érzed, hogy már semmi porcikát nem kívánja, de még mindig azt mondod, hogy hát inkább mellette maradt.
0: Igen, mert nem talál jobbat. Az, és ez a baj, hogy önbizalom hiányba szenvednek ezek az emberek, vannak nőkben is amúgy ilyenek. De
2: van nagyon sok igen nő is, aki azt mondja, hogy én nem vagyok érdemes, de
0: pedig
2: én,
0: egyébként
2: én nagyon
0: ide,
2: lazán...
0: hogy mindenki jobbra érdemes. Mindenki megtalálja azt a jót.
2: Így van, pontosan. Képesre. És inkább marad az ember egyedül, vagy maradjon egyedül, mert még mindig könnyebb, mint egy rossz kapcsolatban lenni. Én ennek a híve vagyok.
0: Csatlakozom most már én is ehhez a tézishez, régen nem így gondoltam.
2: Hát meg kell érni ehhez különben, tehát azért fiatalon az ember szeretne társat, pár kapcsolatot szeretne, maga mellett valakit, megélni a dolgokat, nem egyedül, meg nem csak barátokkal, hanem társal. Mert hát az ember társas lény, de hát akiknek mondjuk nincs társuk, azok mondjuk állattal is tudják pótolni a társhiány, de az mondjuk más egy kicsit, de az sem rossz. De meg kell ráérni, igen, hogy az ember felfogja, hogy ezek a nem jó, hogy nekem ezt változtatunk fel.
0: Viszont mi megérünk arra, hogy 11 óra jönnek a hírek, aztán pedig jövünk hozzátok vissza. Tartsatok velünk továbbra is a következő órában, nem menjetek sehova, jönnek a kötelezők.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
5: Június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stádéban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint vasárnap Németországban a harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb, az ország keleti részén 41,7 10 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Mindeközben Csehországban két nap alatt másodszor dőlt meg a hőmérsékleti rekord. A Prágától északra fekvő Doksanyban 41,1 Celsius fokot mértek, Lengyelországban pedig minden idők legújabb hőmérsékleti rekordja 40,5 Celsius fok volt. A Richter Gedeon NRT csoportos létszámcsökkentést jelent be, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Mint írták, a társaság a magyarországi termelés és gyártás versenyképességének hosszú távú biztosítása és fenntartása érdekében hatékonyságnövelő projekteket indít, amelyek elsődleges célja a gyártási folyamatok költséghatékonyságának növelése. Vácon nem meri kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a Posta park és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek. Cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stádéban, egy gyermekvédelmi intézményben hétfőn, közölte a rendőrség. A tájékoztatás szerint 5 felnőtt, 4 nő és egy férfi a helyszínen életét vesztette. Egy 6. áldozat, akinek életkoráról egyelőre nincsenek információk, a kórházban halt bele sérüléseibe. A hatóságok kiterjedt családi tragédiáról tettek említést. Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva egy szóvivő elmondta, hogy a történtek nem utalnak nőgyilkosságra vagy politikai indíttatásra. A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd fokozatosan szakadnak.

0: ingadozik, csökken a felhőzet. Az északi északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést, és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
1: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
5: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: Egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és miután kibeszéltük ezt a párkapcsolati témát a hírek előtt, folytatjuk egy újabb témában, méghozzá azzal megyünk tovább, hogy sikertelen rablásból mém lett Tobagóban. Nézzük! Ritka, amikor egy bűnügy nem csak rendőrségügy, hanem internetes poénáradat is lesz. Tobagóban egy sikertelen rablási kísérletből helyi mémhullám indult. A történetet Batman utalásokkal kezdték kommentálni az emberek. Nem semmi. A Karib-szigeten egy ATM-mel kapcsolatos rablási kísérlet annyira furcsán alakult, hogy gyorsan túlnőtt a rendőrségi híren. A közösségi médiában a helyiekkel kezdték humorral feldolgozni az esetet. Batmanes hasonlatok, mémek és kommentek születtek belőle. A történet jó példa arra, hogyan válik egy helyi eset pár óra alatt közös internetes élményé. Segít a humor feldolgozni a furcsa vagy kellemetlen híreket, vagy néha túl könnyen viccet csinálunk mindenből szerintetek?
2: Szerintem néha túl könnyen viccet csinálunk belőle, és ezért
1: szerintem
2: vannak...
1: Szerintem meg segít feldolgozni. Hát most nem mindegy az, hogy most hogy tekintünk rá, hogyha egy kicsit humorosra veszik a dolgot úgy, hogy kár nem, vagy nagy kárt nem okoztak. Mondjuk a kérdés, hogy az ATM-ből hogy akartak rabolni fel, akarták törni az ATM-et, de hát azért ezt nem egy...
2: Vagy el akarták vinni, mert igen, azt csinálták, hogy rákötöttek egy valami jó minőségű kötelet az ATM-re, kiszedték a falból, és elvitték itt a kamionnal, vagy ami nagyobb autókat. Hát igen, ezt így csinálták.
1: Figyelitek a profi rablót? Figyelitek, hogy milyen tapasztalata van Karinának?
2: Hát figyelj, voltunk horgászni a Dunaparton, és a nádas kicsit kit szerettük volna tisztítani, hogy hát azért mégse, na meg mit tudom én, hát találtunk egy OTP-s ATM-et. Tehát ez ki tudja, hogy az hogy kerültünk. Hát,
3: miket ki nem horgászik az ember?
2: Néztük, hogy mi ez?
1: És pénz nem volt benne?
2: Az nem volt, mindenki volt szedve, de oda úgy nem volt, hogy a nádasba oda téve. Ja?
3: Okay, aranyhalat nem is, de... Ja, hát igen,
2: az a parton volt. Aranyhal se. Tehát az, hogy fél autók vannak a Dunában, meg tankok, meg ilyenek, az már bagatell, tehát ki tudja még, de... Hát ez egy átjel automata.
1: Hát na, egyszer valaki kifogott, olvastam, és ez megtörtént eset volt, nem Magyarországon történt, ha jól tudom, hanem valamelyik, hát külföldön, de hogy hol már, azt nem tudom. A lényeg az, hogy horgáztak a tóban fiatalok, meg azt hiszem, hogy egy apuka is velük volt, és horgászás közben kifogtak egy széfet. És találtak benne, körülbelül fettek nyitni, nem tudom hány százezer amerikai dollárt. És kiderült, hogy azok valós dollárok voltak, csak már lejártak, viszont valahonnan még annak idén elrabolták, és nem találták meg a rendőrök, pedig ott volt abba a tóba, és most meg kihorgázták. És visszaadták az államnak az összeget. De azért nem semmi, most gondolj már bele, ők se aranyhalat fogtak, de végül is egy csomó. Valamennyi pénzt kaptak érte, valami volt, az
2: hát
1: biztos.
2: Hát jutalmat persze biztos adtak nekik, mert hát azért ez... Igen, hát ilyen bankkártyás furcsa dolgokkal kapcsolatban az én kedves szomszédom volt kint Angliába talán, igen, és fizetett a metrónál jegyet vásárolt, hazajött Angliából, nagy vidáman, nagy tök jó volt, tök szép volt, tök ügyes volt, erre csak szabagbukból, nem tudom mondani, tehát valami külföldi, Isten háta mögött országból, jött az SMS, hogy lemutnak a kártyájáról, fizettek valamit. Na hát rögtön az OTP letiltotta, mindenféle biztonsági intézkedéseket megtettek, és kiderült, hogy Angliában az automatánál, ahol jegyet vettél, volt egy ilyen beszkennelő kütyű, ami leszkennelte a te kis kártyádat, És hát szabagbukból tudtak róla vásárolni, úgyhogy nagyon meglepődök, mert fölhívták a biztonsági szolgálattal, hogy olapot kérlek, hát láttuk, hogy külföldön vásárol, de hát szabagbukból valamit vettek, de ilyen 50-100 ezer forint értékben. És hogy ez nem ön volt, hát nem én Angliában voltam, hát most meg már itthon vagyok, tehát biztos, hogy nem én vagyok, de mindegy, hát visszatérítették a pénzét, le is tiltották a kártyát, de hát nagyon-nagyon ezeken figyelni, hogy hova dugja be ember, az emberünk kártyáját.
1: Hát egyrészt meg, hogy online is hol fizet, mert ott is le tudják húzni az ilyen kártyákat, úgyhogy nagyon oda kell figyelni a bankkártyára.
2: Csak hogyha most már bankautomatáról volt szó a hírben.
3: Ebben a melegben, meg jött azért egy kis vihar, meg ez az, aztán még ebben is még a terminális, most már nem emlékszem, hogy még az ABC-ben, de ezt inkább a zöldségesnél volt, hogy egy kicsit megzavarodott, és ez össze nem akarta.
2: Hát most nagy a terhelés, minden, igen. Aha. A vihartól, a melegtől mindig valami van szegény.
3: Hát igen, valami.
1: Hát igen,
3: nem csak az embereket viseli meg, hanem a műszereket.
2: Képeket is, igen.
1: Az is internet alapú, és vagy áram alapú, és például én pont úgy jártam, egy boltba bementem, és nem volt áram, és azért nem tudtam fizetni kártyával.
2: Ezért igen. Szokták felhívni a lakosság figyelmét, hogy mindig legyen nálad készpénz. Hiába mindenki ez a kártya, digitális pénz.
1: Hát jó, de nem számítottam rá, hogy nem tudok fizetni vele kártyával. Ez tavaly nyáron volt, azt hiszem, vagy idén tavasszal. Én már nem tudom, mert biztos, hogy jobb idő volt. Lehet, hogy már idén tavasszal volt.
3: Azzal is járhat, úgyhogy mire benyúlsz a zsebedbe, vagy előszered a pénztárcádat, már megsült a pénz.
2: Nagy olyan nincsen. A pénz az állandó.
3: Igen, az
2: van nekem még anya. Régi pénzem, Sanyi, 1940 akárhányból még pengő, meg régi magyar forintom, ilyen, az nem, az nem megvan.
3: Lehet, hogy még van nálad egy máig is harcoló szovjet alakulat.
2: Az nem, szovjet alakulatokkal nem találkozik, nem olyan sincs.
1: Nem, az
2: sincs,
1: oroszok de... más pályázban vannak, Sanyikám.
2: Az más pályázban vannak.
3: Legalább Zolira is, akkor csak kiabász, hogy Szergej, Aljósa, gyertek elő.
2: Ne, hát legalább ennék ki, ami ott van, mert hát csak gyűlik.
1: De várjál, és hogyha Zolit megunja, akkor szó Szergejnek?
2: Igen.
1: Jó, oké. Okay. Zenéljünk szerintem picit, aztán nem folytatjuk.

0: egy lépéssel közel hozzad lépés rádió, és megyünk is tovább egy újabb érdekességgel. Méghozzá 2 hét szökés után hazatért Grácia a zsiráf. Írja People. Egy zsiráfot elveszíteni nem könnyű, de úgy tűnik megtalálni sem egyszerű. Pedig hosszú, magas, nagy. Grácia egy texasi zsiráf június 12-én megszökött, és 2 hétig nem sikerült befogni. Végül június 29-én biztonságban hazakerült. Grácia egy texasi ranchről tűnt el, majd egy közeli birtokon bukkantak rá. A befogásához állatorvosi csapatra, helikopteres altatásra és több órás műveletre volt szükség. A zsiráf jó állapotban volt, sőt a beszámolók szerint kifejezetten jól elboldogult a szökés alatt. Most újra együtt van Atlas nevű zsiráftársával, a gazdája pedig magasabb kerítés építését tervezi. Hát kell háziállatként zsiráfokat tartani. Én nem tartanék.
1: Pedig olyan aranyosak, én nagyon szeretem a zsiráfokat.
0: Csak egyszer nagyon fejeljen kicsi. Le egy gyakorlat, ezt már nem szeretnéd?
1: Bocsikor! Hát föntről eszik, de nem hiszem, hogy az...
0: Képzeljétek el, nem mostanában volt már...
2: Egy baj van velük egyébként, nagyon nyakasok.
0: Igen, hát hosszú
1: nyakasok.
0: De amit akarok mondani, hogy egy házaspár éppen egy eljegyzés vagy esküvőt tartottak egy ilyen szafariban, ahol volt zsiráf, és a zsiráfnak megtetszett a menyasszony ruhája, és ott szaglászta, stb. Addig szaglászta, hogy lefejelte a menyasszonyt a zsiráf, a menyasszony meg súlyos sérülésekkel került kórházba. Tehát, hogy azért nem annyira biztos, hogy szeretnék én zsiráfokat tartani. Amúgy szép nagy jószágok, nem férnének be a lakásomba.
1: Hát figyelj, tetőt lebontott, figyelj, pikpak. Vagy az udvaron el van ő, tehát.
2: Aha. Hát, igen.
1: Visz... Hát az udvaron biztos el van.
0: Igen, viszont...
1: De aranyos lehetett, hogy így biztos összeveszett a tárcsával, és mondta, na jó, én akkor most megyek.
0: Szóval a kérdésem az, igen. Hogy mit gondoltok, mennyire lehet felelősen tartani ennyire különleges nagy testű állatokat magánterületen? Szerintem semennyire. Ilyen állatot ne tartsa otthon, mert vidd a szafariba őket.
1: Hát szerintem igen, is igen.
2: Felelősen nem nagyon.
1: Hát lehet, mert végül is a magasabb kerítést, vagy gyilagypásztort rak, hát akkor az most a szeretett akkor zsiráfokat, hát
0: de annyira különleges állat.
2: Akkor a birtokod vagy rancsod, ahol lett.
0: Azt tudtátok, hogy egy zsiráf... Igen, mondjad.
2: Igen? Mondjad. Hát igen, hogyha van egy akkora birtokod, vagy akkora rancsod, ahol azt így képes vagy biztosítani neki mindent, és hát nyilván azon a részen nem. Tehát nyilván valami növényzet kell, amit táplálkozik, vagy nem tudom, de meg úgy ugyanúgy etetni, de ott neki egy nagy szabad terület kell.
1: Sok fával. Volt egy film, de azt hiszem a Madagaszkár talán, igen, ahol az állatok ugyanúgy az állatkertből megszöktek, és ők majd élnek Hawaii DJ napfény, és kikötöttek egy szigeten, és ott volt egy zsiráf, de én azt nagyon szerettem, meg egy sok-sok állat. Az egy nagyon jó kis film volt, az pont illusztrálja azt, hogy megszökünk, oké, az állatkertbe, és jönnek a gondozók, etetnek, hát a szabadság azért nem erről szól, a gondozók nem jönnek és nem etetnek, és sok mindent meg kell csinálniuk maguknak, úgyhogy azért megdöbbentek, hogy jó, oké, hogy szabadok vagyunk, na de haló.
2: Ennyire azért ez már így.
0: Viszont azt tudtátok, hogy egy zsiráfnak a nyakhossza több mint 2,5 méter?
1: Azt nem tudtuk.
0: És egy zsiráf magassága a lába ujjától a fejéig 4,5 méter.
1: Atya úristen! Azt a mindegy. Hát igen.
0: Nem szeretnék olyan magasról ne nézni, tehát ez valami magas.
1: Hát elszédülnél, tehát letériszonyok nincs
0: nem a szédülnek szegények olyan magas. Mondjuk ezt mindig megkérdezem attól, aki mondjuk ilyen 2 méter magas férfi, hogy hogy te olyan magasról, hogy nem szédülsz, de nem, azt mondják, nem szédülnek, tehát attól, mert olyan magasra nőnek, nem érzik magukat belülről, nem tűnik az olyan nagynak, mint kívülről.
2: Na, meg sokat hallgatják a párnográszt, már nem szédülött.
0: Jaj! Köszi, Sanyi! Viszont mi nem ezt fogjuk meghallgatni, de megyünk zenélünk kicsit, aztán jövünk vissza. Tartsatok velünk!

0: egy ilyen lépéssel közelebb hozzád lépésre rádió, és megyünk tovább. Egy bolygó túlélhette saját csillaga halálát. Írja Silent Alert. Ez a hír kicsit olyan, mintha egy bolygó túlélőként tért volna vissza egy kozmikus katasztrófából. Csillagászok a James űrteleszkóppal vizsgálták a WD-1856D nevű bolygót. A bolygó egy úgynevezett fehér törpe körül kering, vagyis egy olyan csillag maradvány mellett, amely már túl van élete fő szakaszán. A kutatók először pillanthattak be ennek a különleges bolygónak a légkörébe. Az eredmény meglepte őket, mert a bolygó jóval forróbbnak tűnik a vártnál. A felfedezés azért izgalmas, mert segíthet elképzelni, mi történhet bolygókkal egy csillag halála után. Rádió szempontból pedig egyből egy olyan kérdés merül fel bennem, hogy vajon mennyire törékeny és mennyire kitartó egy bolygórendszer. Alapvetően, amikor ilyen híreket hallunk az univerzumról, inkább kicsinek érezzük magunkat, vagy kíváncsibbak leszünk? Ti hogy vagytok, hogy álltok ez a kérdéshez?
1: Hát az univerzumhoz képest nézzük magunkat, akkor mi akkora pici, ilyen kis gombos tűfejnyi kis vatagkák vagyunk.
2: Borszemek vagyunk.
1: Hát egy mini kis körömpiszoknyik. Nem tudjuk mekkora ez az univerzum, ez a nagy, sötét, néha világos kék ég, a sok csillaggal, a sok csillagképpel, a holddal, a nappal, tehát fogalmunk nincs, és szerintem a mi életünkben ezt felfedezni sem fogják tudni.
0: Ez csak a látszat, Karina, mert ettől sokkal nagyobb, tehát már a tudomány tisztában van vele, hogy ezt csak látjuk szabad szemmel, viszont rengeteg csillag, bolygó, stb. Vannak, amelyeket nem is látunk, olyan távol vannak tőlünk, meg úgymond bolygórendszerek, galaxisok, tejútrendszerhez hasonlító bolygórendszerek, amit nem is látunk, és nem is tudhatjuk, hogy például ott azokban van-e, előfordult-e valahol élet, mert ugyanúgy lehet, hogy ők meg nem tudják velünk felvenni a kapcsolatot, nem tudhatjuk, tehát, hogy akkor az a galaxis annyira hatalmas és tág és sok, nem tudom hány százezer galaxis tartalmazó világegyetem, hogy ezt fel se tudjuk fogni épészen.
1: Igen, ez felfoghatatlan, tehát ez a világűr és bolygók és égitestek, tehát igazából számunkra felfoghatatlan, hogy a semmi közepén egy csomó bolygó valahonnan, valahogy kialakult, és azon élet van, nap van, ami világít, mert olyan hőt ad ki, a csillagok megvilágítódnak tőle. Tehát egyszerűen én nem is értem, hogy például mi hogy látjuk a csillagokat, tehát a nap világítja, és akkor az összes csillag.
0: Így van,
1: egyszerűen felfoghatatlan dolgok ezek a mi pici kis agyunknak, hogy lehet ez?
2: Ilyen, fekete lyukak. Azt, hogy... Já, rengeteg. Nagyon hogy amúgy tényleg, ugye, onnan nézve persze egy kicsik is vagyunk, meg kíváncsiak is, persze.
1: Hát, igen. De hát nagyon sok kutatás alátámasztja azt, hogy azért vannak bolygók, bolygórendszerek, és nagyon sok mindent elértek ezekben a kutatásokban, felfedezésekben, és nagyon-nagyon-nagyon sokat segített ez például régen a hajózásban, tehát a tájékozódásban nagyon-nagyon jó, a régen is, és a régi korokban, a római korokban azért sok mindent a csillagászattól felfedeztek, nagyon okos emberek voltak. Akik ezt megtették.
0: Hát most is a GPS-ek alapjait ezt adják, meg az okos térképek, stb. Alapjait, ugye pont a csillagászat adja. Az iránytű mai napig, csak nem feltétlen most már digitálisan használják, nem úgy, ahogy régen, de alapvetően mai napig is ez adja az alapot ahhoz, hogy valamennyire megismerjük.
1: Hát az esthajnal csillag az a legfényesebb, és az adja például a tájékozódást, vagy mink a göncölszekér. Szóval nagyon-nagyon érdekes ez, hogy ebből lettek a horoszkópok is, a tájékozódás is. Nagyon-nagyon érdekes dolog, úgyhogy sok felfedezés volt, sok híres ember foglalkozott ezzel, és segítette a tudomány fejlődését.
0: Meg felfedezzük azt, hogy zenélünk picit, mert van ilyen képességünk, és utána jövünk vissza egy újabb érdekességgel.

0: egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és egy újabb érdekességet hoztam nektek, méghozzá takarítóból vezérigazgató lett, miután leírták az akcentusa miatt, írja az ndtv.com. Ez az a történet, ami jól mutatja, néha mások előítélete nem fal, hanem lépcsőfok. Egy férfi takarítói munkából jutott el vezérigazgatói pozícióig. Korábban azt mondták neki, hogy az indiai akcentusa miatt nem fog munkát találni. A történet az interneten azért kapott figyelmet, mert egyszerre szól kitartásról és előítéletek legyőzéséről. A férfit nem fogadta el, hogy mások korlátozó véleménye határozza meg a jövőjét. Lépésről lépésre építette fel magát, és végül vezetői szerepig jutott. Most egyébként számos hasonló sztorit fel tudnék hozni, viszont kérdezlek titeket, hogy volt már olyan az életetekben, hogy valaki leírt benneteket, és később pont ez adott erőt?
2: Az én életemben ilyen annyira nem volt, mert nem vagyok egy exhibicionista. Én nem nagyon foglalkozom az emberek véleményével, tehát leír, kész, így járt, én attól tudom, hogy mit tudok, tehát ez engem mondjuk nem inspirál, de nagyon sok ismerősöm volt, akik például egy alap eladói státuszból, amikor a Tesco-nál dolgoztam még 26 évvel ezelőtt, akkor nagyon sok olyan ember volt, akik kis-pici, apró kis eladóból feljebb felső vezetésbe jutottak, nagyon sokat tettek érte. Volt egy-két kollega, akiben én sem hittem, hogy hát ezt nem biztos, hogy meg fogja ugorni, és mégis.
1: Nekem személy szerint ilyen nincs, de a bátyám esetét tudom csak elmondani, amikor annak idején, még a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, amikor a jelenlegi egyesületünk, aki üzemeltette a rádiónkat is, ugye az Egyesületet Sérült Emberekért ő létrehozta, illetve egy másik egyesület átvéve és átformába létrejött ez a egyesület, ez a szervezet, és akkor mindenki, hát ott nem lesz ebből semmi, sok volt az ilyen negatív hang a baráti körökben, de még családon belül is úgy voltak vele, hogy többen, hogy hát majd meglátjuk, de nem fűzünk hozzá sok reményt. Aztán meg hál' Istennek ezt olyan szinten sikerre vitte, hogy mai napig 20x embernek a munkáját biztosítja ez az egyesület, és létrehozott egy online rádiót, ami mai napig működik, és ebbe tudunk dolgozni.
2: Tehát, ez a kitartás mindaképpen.
1: Igen, tehát, hogy azért igen, vannak ilyen esetek.
3: Motiváló is lehet, persze, meg egyáltalán azt, hogy valóban ezzel az ember vagy foglalkozik, vagy nem, meg hogy nem mindegy, hogy ki ír le. De hát, hogyha én elég erősnek érzem magam, és megvan a célom, akkor nyilván. Hát ha valamiért mégsem bukik meg, persze lehet kárőrvendeli, de ezeket el kell engedni. Mit csinálni, mert ha viszont sikerül, akkor nem fog lefogy az arc róla mosoly azoknak, ugye, akik ezt leírták, és úgy gondolták, hogy ez nem fog sikerülni. Hát igen, ezek nagyon.
1: Igen, én meg amondó vagyok, mi meghallgatjuk, amár az előbb nem tudtam berakni Unique Csillagtenger című dalát, aztán pedig jöjjünk vissza mai műsorunk utolsó érdekességével.

0: Egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Így van, mai műsorunk utolsó érdekességével megyünk tovább. Méghozzá ez nem más, mint...
2: Megvan,
1: csak közben ide kellett görgetnem. Örülök, hogy kirúgtak. Vírusos lett egy dolgozó őszinte posztja. Nézzük akkor. Ritkán látni olyan elbocsátásról szóló posztot, amelyben valaki megkönnyebbülten írja le, ennek most örül. Pedig van néha. Egy Microsoft dolgozó őszinte bejegyzése vírusosan terjedt a közösségi médiában. A poszt lényege az volt, hogy a leépítés számára nem tragédia, hanem felszabadulás. A történet azért kapott figyelmet, mert szokatlan nézőpontból beszél a munkája elvesztéséről. A legtöbben félelemmel vagy bizonytalansággal kötik össze az elbocsátást, itt viszont valaki nyíltan megkönnyebbülésként érte meg. A bejegyzés sokakban indított beszédet kiégésről, munkai nyomásról és újrakezdésről. Kérdezlek titeket, hogy lehet egy elbocsátás néha valódi újrakezdés, vagy ezt csak utólag látjuk így? Azt gondolom, igen, kiéghet úgy az ember fiatalon is adott munkában, munkakörből, hogy azt megkönnyebbülése fogadja, hogyha még ki is rúgják. Tehát lehet ilyen.
2: Nekem apukám mindig azt mondta, és azt az elvet gyakorolta elméletben, gyakorlatban nem jött össze, de elmélet. 2 évente váltani kell munkahelyet, váltani kell autót, meg váltani kéne lakóhelyet is, de hát az autó az mondjuk megvolt, a munkahely az ember szabadon dolgozott, de kell a váltás, mert az ember belepistul, belesavanyodik, beleún, tehát kell az embernek egy
1: jó, csak nem biztos, motiváció. Hogy váltasz, és azt gondolom, hogy nem 7 év alatt égsz ki, hanem azt nem időhez kötöd.
2: Hát tehát... én mondjuk 10 év alatt égtem ki, tehát nekem 10 év volt a kiégés, és azt mondtam, hogy nekem innen mennem kell, változnom kell, változtatnom kell, mert egyszerűen már
1: de ha nincs hova, bizonytalanra mire lépsz? Tehát sokan hát nem mernek pont azért lépni, mert nem lesz bevétel.
2: Olyan nincs, hogy bizonytalan. Az ember akar, mindig talál munkát, és mindig
1: jó, de úgy azért lépni, mert nem lesz bevétel.
2: Olyan nincs, hogy bizonytalan.

0: De akkor valami pót munkahelyet kell helyette biztosítani, tehát persze lehet leépítés, mert szokták...
1: Igen, csak az a helyzet, hogy például, hogyha már valamilyen szinten fogyatékkal élő, vagy például adott esetben most te is nem látsz, meg stb. Sokkal nehezebb munkát találni, főleg a nyílt munkaerőpiacon.
0: A lehetetlennel egyenlő. A nehéz szó itt már kevés. A lehetetlennel egyenlő.
1: Hát szinte.
2: Igen, de azért mondjuk azért...
1: Bár én azt nem gondolom, hogy lehetetlen, szerintem valaki nagyon-nagyon akar, akkor tud, csak nagyon nehéz, azt aláírom. Viszont műsoridőnk végéhez értünk, ennyi fért a mai Lépés délelőttben, maradjatok velünk, és jobb nőbb zenékkel és műsorokkal várunk titeket. Most pedig jönnek a friss hírek, információk, és 12 óra van, holnap is jövünk délelőtt Lépés délőtte. Ja, és ne felejtjétek, Lépés Magyar Top 20, tessék délután kettéig szavazni a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen. Hajrá, minél több szavazat jön, az nekünk csak annál jobb. Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
4: Június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stádéban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint vasárnap Németországban a harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb. Az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Mindeközben Csehországban két nap alatt másodszor dőlt meg a hőmérsékleti rekord. A Prágától északra fekvő Doksanyban 41,1 Celsius fokot mértek. Lengyelországban pedig minden idők legújabb hőmérsékleti rekordja 40,5 Celsius fok volt. A Richter Gedeon NRT csoportos létszámcsökkentést jelent be, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Mint írták, a társaság a magyarországi termelés és gyártás versenyképességének hosszú távú biztosítása és fenntartása érdekében hatékonyságnövelő projekteket indít, amelyek elsődleges célja a gyártási folyamatok költséghatékonyságának növelése. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a Posta park és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek. Cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stádéban, egy gyermekvédelmi intézményben hétfőn, közölte a rendőrség. A tájékoztatás szerint 5 felnőtt, 4 nő és egy férfi a helyszínen életét vesztette. Egy hatodik áldozat, akinek életkoráról egyelőre nincsenek információk, a kórházban halt bele sérüléseibe. A hatóságok kiterjedt családi tragédiáról tettek említést. Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva egy szóvivő elmondta, hogy a történtek nem utalnak nőgyilkosságra vagy politikai indíttatásra. A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
5: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.

0: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: A távfűtésben kamatoztatnák az atomerőmű hőjét. Feloldják a felhasználói letiltásokat a kormány Facebook oldalán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A paksi atomerőmű hőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe juttatása lehetőségéről készült döntés előkészítő tanulmány, amelynek kidolgozásáról megbízási szerződést kötött a Budapest távfűrendszerét a főtáv divíziója keretében üzemeltető budapesti közművek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, közölte a Budapesti Közművek. A tájékoztatás szerint a Budapesti Közművek finanszírozásában megvalósuló vizsgálat során a BME és a BKM szakemberei közösen elemzik azt, hogy a paksi atomerőmű és a budapesti közművek távfűtési hálózata között milyen műszaki megoldással lehet távhővezetéket lefektetni, és ezen az atomerőmű hulladékhőjét távfűtési céllal Budapestre eljuttatni. A vizsgálat lezárulása idén a negyedik negyedévben várható. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya Facebook oldalon. Olvasható a kormány közösségi oldalán. A videóhoz, amelyben látszik, hogy a tiltott felhasználók listáját végig görgetik, azt írták,

0: 3 perc. Ennyi ideig tart végig görgetni a Magyarország kormánya Facebook oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgattatott magyar embert jelent, közölték. Jelezték, a kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják ezeket a letiltásokat. Olyan országot építünk, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat, fogalmaztak. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a Gyermekjogi Civil Koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként. A gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében történik mindez. Az ajánlatcsomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás. Ugyanis, mint írják, a nemzetközi statisztikák szerint a 10-19 éves korosztályban minden 7. fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Európában pedig az öngyilkosság a második leggyakoribb halálok ebben a korcsoportban. Milliárdos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békés vármegyében. A gyanúsítottak évekig nagy mennyiségben szállítottak el termeléshez szükséges vegyi anyagokat jogosulatlanul egy üzemtelep helyéről, közölte a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság szerdán. Az aprólékos információgyűjtés és a szállítmányok lekövetése után 2005. április 9-én és 10-én összehangolt akciósorozat keretében Pest és Békés vármegyében 5 embert fogtak el. Közöttük volt, aki a szállítás szervezte, végezte, és olyan is, aki az üzemből segített kijuttatni az anyagokat. A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak 2017-től kezdődően több mint 250 alkalommal mintegy 1 milliárd 50 millió forint értékű vegyi anyagot szállítottak el jogosulatlanul az üzemtelep helyéről. A vegyszereket Budapesten tárolták, majd tovább értékesítették. A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riddle, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy új...

0: feldolgozásáról megbízási szerződést kötött a Budapest távhőrendszerét a fő távdivíziója keretében üzemeltető budapesti közművek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, közölte a Budapesti Közművek. A tájékoztatás szerint a budapesti közművek finanszírozásában megvalósuló vizsgálat során a BME és a BKM szakemberei közösen elemzik azt, hogy a Paksi Atomerőmű és a Budapesti Közművek távfűtési hálózata között milyen műszaki megoldással lehet távhővezetéket lefektetni, és ezen az atomerőmű hulladékhőjét távfűtési céllal Budapestre eljuttatni. A vizsgálat lezárulása idén a negyedik negyedévben várható. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya Facebook oldalon. Olvasható a kormány közösségi oldalán. A videóhoz, amelyben látszik, hogy a tiltott felhasználók listáját végig görgetik, azt írták 13 perc. Ennyi ideig tart végig görgetni a Magyarország kormánya Facebook oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgattatott magyar embert jelent, közölték. Jelezték, a kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják ezeket a letiltásokat. Olyan országot építünk, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat, fogalmaztak. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a gyermekjogi civil koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként. A gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében történik mindez. Az ajánlatcsomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás. Ugyanis, mint írják, a nemzetközi statisztikák szerint a 10-19 éves korosztályban minden hetedik fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Európában pedig az öngyilkosság a második leggyakoribb halálok ebben a korcsoportban. Milliárdos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békés vármegyében. A gyanúsítottak évekig nagy mennyiségben szállítottak el termeléshez szükséges vegyi anyagokat jogosulatlanul egy üzemtelep helyéről, közölte a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság szerdán. Az aprólékos információgyűjtés és a szállítmányok lekövetése után 2005. április 9-én és 10-én összehangolt akciósorozat keretében Pest és Békés vármegyében 5 embert fogtak el. Közöttük volt, aki a szállítást szervezte, végezte, és olyan is, aki az üzemből segített kijuttatni az anyagokat. A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak 2017-től kezdődően több mint 250 alkalommal mintegy 1 milliárd 50 millió forint értékű vegyi anyagot szállítottak el jogosulatlanul az üzemtelep helyéről. A vegyszereket Budapesten tárolták, majd tovább értékesítették. A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi-északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazása.

0: támogatója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
1: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
2: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
3: A reklám után
4: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stádéban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember

0: A Richter-Gedeon NRT csoportos létszámcsökkentést jelent be, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Mint írták, a társaság a magyarországi termelés és gyártás versenyképességének hosszú távú biztosítása és fenntartása érdekében hatékonyságnövelő projekteket indít, amelyek elsődleges célja a gyártási folyamatok költséghatékonyságának növelése. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a Posta park és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek. Cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. 6 emberrel végzett egy lövöldöző németországi északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stadéban, egy gyermekvédelmi intézményben hétfőn, közölte a rendőrség. A tájékoztatás szerint 5 felnőtt, 4 nő és egy férfi a helyszínen életét vesztette. Egy 6. áldozat, akinek életkoráról egyelőre nincsenek információk, a kórházban halt bele sérüléseibe. A hatóságok kiterjedt családi tragédiáról tettek említést. Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva egy szóvivő elmondta, hogy a történtek nem utalnak nőgyilkosságra vagy politikai indíttatásra. A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi-északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Lépés Rádió.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Négyből három magyar támogatja a Tisza kormányt. Mától kizárólag mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már négyből három magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját. Kommentált a magyar Péter miniszterelnök szerdán a HVG számára készített Medián felmérést, amely szerint a biztos pártválasztók körében 73%-os a Tisza támogatottsága, míg a fideszi 21%. Bejegyzésében a miniszterelnök azt írta, a példátlan támogatottság megmutatja, hogy a magyarok szinte egy emberként állnak ki a tiszt tűzművelet mellett, és elsőprő arányban támogatják az Orbáni gazdasági és politikai maffia elleni küzdelmet. A mostani számok megerősítik, hogy a magyarok még a fideszesek jelentős része is támogatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását és az alaptörvény 17. módosítását, közölte Magyar Péter. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy éppen hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy éppen hanghívással. A budapesti utcákról több

0: 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján 7 település 10 strandján, tették hozzá. A program működéséhez bárki hozzájárulhat. A 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Online adományozásra a www.vöröskereszt.hu oldalon van lehetőség, írták. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Szerdai közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda Gyermekkórházban. Közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amelyből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12-20 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a leveg.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
6: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most indul!

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lép is rá!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Négyből három magyar támogatja a Tisza kormányt. Mától kizárólag mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már négyből három magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját. Kommentált a magyar Péter miniszterelnök szerdán a HVG számára készített Medián felmérést, amely szerint a biztos pártválasztók körében 73%-os a Tisza támogatottsága, míg a fideszi 21%. Bejegyzésében a miniszterelnök azt írta, a példátlan támogatottság megmutatja, hogy a magyarok szinte egy emberként állnak ki a tiszt tűzművelet mellett, és elsöpörő arányban támogatják az Orbáni gazdasági és politikai maffia elleni küzdelmet. A mostani számok megerősítik, hogy a magyarok még a fideszesek jelentős része is támogatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását és az alaptörvény 17. módosítását, közölte Magyar Péter. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy éppen hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2006. július 1-én lépett hatályba. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. 10. A Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. 10. A Balaton déli partján található strandon

0: Kivel 500 forinttal támogatható a program. Online adományozásra a www.vöröskereszt.hu oldalon van lehetőség, írták. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Szerdai közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda Gyermekkórházban. Közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amelyből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12-20 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A múlt és a jelen kedvenc felvételei.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture. Ez jó. Köszi.
1: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
0: Frissen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Négyből három magyar támogatja a Tisza kormányt. Mától kizárólag mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már négyből három magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját. Kommentált a Magyar Péter miniszterelnök szerdán a HVG számára készített Medián felmérést, amely szerint a biztos pártválasztók körében 73%-os a Tisza támogatottsága, míg a fideszi 21%. Bejegyzésében a miniszterelnök azt írta, a példátlan támogatottság megmutatja, hogy a magyarok szinte egy emberként állnak ki a tiszt tűzművelet mellett, és elsőprő arányban támogatják az Orbáni gazdasági és politikai maffia elleni küzdelmet. A mostani számok megerősítik, hogy a magyarok még a fideszesek jelentős része is támogatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását és az alaptörvény 17. módosítását, közölte Magyar Péter. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy éppen hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2006. július 1-én lépett hatályba. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján 7 település, 10 strandján. Tették hozzá. A program működéséhez bárki hozzájárulhat. A 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Online adományozásra a www.vöröskereszt.hu oldalon van lehetőség, ír támogatható a program. Online adományozásra a

0: hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda gyermekkórházban. Közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amelyből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12-20 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a leveg.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
1: Ugye, ha elhagysz vele... Az ő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
9: A következő két órában a Lépés Top 20-at hallod. 120 percen át a legkedveltebb magyar felvételekkel.
10: Csak magyar kedvencekkel.
11: A mikrofonnál pedig Robival meghoztam azt a 20 dalt, mely a ti szavazataitok és a rádiós játszás listák alapján áll össze hétről hétre. Csapjunk is bele a lecsóba és nézzük, hogyan alakult ez a lista az elmúlt héthez képest, illetve mielőtt ezt is elárulnám, elmondom, hogy szokásunkhoz, jó szokásunkat megtartva lesznek régi toplistás lágerek, illetve újdonság ajánló rovatok is, már a mai műsorban most csak kettő újdonság ajánló rovatot hoztam, mindegyik órára egyet, viszont annál több jó kis láger fogunk meghallgatni. Na, csapjunk is bele a lecsóba, ezen a héten a 18-án zárt, a múlt héten de listánkon 19-en debütáló Help Chris és Miss B közöse a Bárányfelhő. A múlt héten 20. helyen debütáló Torres Dani és a Mennyire egy helyet javított csak a 19-re szintén, még a 20. helyre csúszott vissza múlt héten 16. helyen záró Tarány Tamás Szilánkok című felvételével. Ezzel kezdjük ezt az órát, jó szórakozást kívánunk az elkövetkezendő szűk 120 percre, és tartsatok velünk, és ne felejtjétek, hogy a műsort követően szavazhattok jövő hét csütörtökig szintén kedvencetekre, hogy alakítsátok a jövő heti top 20-at is. Na, de akkor csapjunk bele, jöjjön Tarány Tamás dala.

Ez a dal 45 éves, kedves hallgatók, 1981-ben született, aztán Aut Csilla feldolgozta a 90-es évek végén. Sokan onnan ismerik, inkább pedig eredetileg Katona Klári dala.

0: Help Chris és Miss B duettje a 18. helyről.
1: A múlt

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.
1: A 18.

0: Lépistopuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: És egy újabb újdonságot, a mai műsorunk első újdonságát hoztam nektek el, méghozzá ez nem más, mint Szófia dala, egyébként Juhos Zsófi, Szófia művész néven alkot, és a Kar című dalát mutatom be most nektek. Juhos Zsófia, vagyis Szófia, Kar című újdonsága a 2000-es évek elejének klasszikus R&B világát idézi meg modern, letisztult produkcióval és friss megszólalással ötvözve. A dal hangzásában olyan előadó öröksége fedezhető fel, mint Brandy, vagy például Alia, Manilond és Timbaland, ugyanakkor egyértelműen kortárs szemlélettel készült. A Kard szerzemény az önbecsülésről, a függetlenségről és a belső erőről szól. Üzenete egyszerű. Nem kell megmentőre várni, a saját életünk alakításához szükséges erő bennünk van. A dal címében lévő kard nem fegyver, hanem mondhatjuk úgy, hogy a címben szereplő kard nem fegyver, hanem szimbólum az önbizalomé, az önállóságé és annak felismerésé, hogy néha saját magunknak kell lenni a saját hősünknek. A track ezeket a gondolatokat finom R&B ritmusokkal, szólos dallamokkal és magabiztos atmoszférával húzza alá. Hát akkor hallgassuk meg ezt a dalt, majd pedig jön a 15., 16. és 17. helyezett listánkon. Ezen a héten a 15. lett a Follow the Flow és a Beszívom. Egy helyet rontottak a fiúk a 14-ről a 15-re. 16. helyre csúszott vissza a 13-ról Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Marics Peti közöse a Tuttoé Bello, míg a 17. lett a múlt héten 15. helyen záró Nox és a Vihar. Ez jön mindjárt előtte, itt van Xenia dala. Ez a kard.

0: Lépést opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Na, ez volt a Fall of the Flow és a beszívom az elmúlt percekben itt a Lépés Magyar Topózban a 15. helyről, most pedig megyünk tovább már, és a listánkon a 12., 13. és 14. helyzettel Metzger Viktória, Nagybogi és Miss Mood Eden felvétel az 5. helyről visszacsúszott a 12. helyre. A múlt héthez képest 7 helyet rontottak a csajok. DJ Szatmári, Szakos Andi és a Dam Dam Dam viszont a 17. helyről előre jött, 4 helyet javítva 13-ra, onnan fogjuk meghallgatni, míg 14. lett a múlt héten még listánkon az egészen pontosan az előkelő 8. szereplő Rácz Gergő és Orsovai Reni közöse, ez pedig a Mind a tiéd lehet, ezzel megyünk már, és tovább is egy régi toplistás lágert is hozok nektek. Itt a Lépés Magyar Top 20-ban ebben a blogban.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

0: Jelenleg a Lépést Opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Hevesi Tamás és Diadal a csíkos napernyő. Ez volt az elmúlt percekben, szólt a 90-es évekből. Most pedig elérkeztünk az első óra első helyzetjéhez, az a 11. helyzethez. És ezen a héten is az az előadó páros a lett a 11., akik a múlt héten, tehát nem mások, mint Nagy Bogi és Des közöse, és a Jól leszek újra, aztán pedig egy régi toplistás lágert hallgatunk meg. Itt a Lépés délután, Lépés Rádióban, a Lépés Magyar Top 20-ban. Az igaz, hogy délután van, de ez nem a Lépés délután, az egy másik műsor. Szóval a Lépés Magyar Top 20-ban, aztán jönnek majd 7 órától a kötelezők, hírek, stb. És a következő órában hozom nektek a legjobb 10 magyar dalt. Ne felejtjétek, a műsort követően 20 óra után szavazhatok kedvencetekre a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen jövő hét csütörtök délutánig. Úgyhogy tessék majd megragadni az alkalmat, most pedig akkor jöjjön Nagy Bugi és Des közöse, és a Jól leszek újra!
0: A 11.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Négyből három magyar támogatja a Tisza kormányt. Mától kizárólag mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már négyből három magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját. Kommentált a Magyar Péter miniszterelnök szerdán a HVG számára készített Medián felmérést, amely szerint a biztos pártválasztó körében 73%-os a Tisza támogatottsága, míg a fideszi 21%. Bejegyzésében a miniszterelnök azt írta, a példátlan támogatottság megmutatja, hogy a magyarok szinte egy emberként állnak ki a tiszti tűzművelet mellett, és elsöpörő arányban támogatják az Orbáni gazdasági és politikai maffia elleni küzdelmet. A mostani számok megerősítik, hogy a magyarok még a fideszesek jelentős része is támogatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását és az alaptörvény 17. módosítását, közölte Magyar Péter. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy éppen hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2006. július 1-én lépett hatályba. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. 10. A Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A Balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján 7 település, 10 strandján. Tették hozzá. A program működéséhez bárki hozzájárulhat. A 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Online adományozásra a www.vöröskereszt.hu oldalon van lehetőség, írták. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Szerdai közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda gyermekkórházban. Közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 10 gyermekkórházban. Közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak

0: Hoho, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést, és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jelenleg a Lépés Topuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Bizony, és indul a második óra, ahol már is a 8., 9. és 10. helyezett csendül fel a listánkon. Méghozzá a 8. a Naked Formáció Tombol a nyár című dala lett a 12-ről 4 helyet javítva, ezen a héten a 8-ak lettek. A Honey Beast és Dani Elfi közöse a Bárcsak lennék a múlt héten 10. volt, egy helyet javítottak, és ezen a héten a 9. helyről csendül fel a Bárcsak lennék című daluk, míg a 10. helyre lépett előre, és talán ez a legnagyobb elére lépő eddig Kovászki meg a Vega és Szebényi Dani közöse a Csónak című dalukkal a 18. helyről a 10-re léptek előre, ezzel megyünk már is tovább.

0: Lépést opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: És már is egy újdonsággal megyünk tovább itt a Lépés Magyar Top 20-ban. Méghozzá Gudics Máté legújabb dalát ajánlom figyelmetekbe. Égetem ez a dal címe. Megjelent a Megasztár győztes Gudics Máté legfrissebb szerzeménye az Égetem. A 170 BPM-es, jó halljátok, 170 BPM-es tört ritmusú energiával teli rádióbaráddal a zeneszerzői között feltűnik, méghozzá nem más, mint Lengyel Johanna neve is, még a szövegírói feladatokból maga Gudics Máté is kivette a részét. A felvételt a közönség szeptember 12-én az A38 hajón élőben is hallhatja majd az előadó lemezbemutató koncertjén. Az Égetem próbatermi videóklipje pillanatok alatt egy csontvázas zenekari őrületté változik Pál Dénes jóvoltából, aki ezúttal nem előadó művészként, hanem rendezőként és AI visual artistként vett részt Gudics Máté produkciójában. Hát hallgassuk meg akkor ezt az Égetem című Gudics Máté dalt, aztán pedig jön listánkon az 5., 6. és 7. helyzet. Ezen a héten listánkon az 5. helyre csúszott vissza a múlt héten első helyen záró Dash és Youngfly közöse, a Kis Kece. 6. helyre esett vissza a múlt héten 4. Dr. Béres Verép Tomi közöse, az Ugye nem bántad meg, Jimmy másképp 2026-os feldolgozása. Illetve Diaz Mentha Idegen című felvétele a 6. helyről egy helyet rontott a 7., ez jön mindjárt, de előtte meghallgatjuk Gudics Máté Égetem című dalát.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Köszönjük szépen!
1: Jelenleg a Lépés Topuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
2: Amy Good részegen kivisz majd haza a bikinő dalának feldolgozását hallottuk 2010-ben itt a Lépés Magyar Topuszban, és már is megyünk tovább a legjobb négyese, hogy röpül az idő, már 5 perc 3-4-8 előtt járunk, jön az a négy dal, mely a ti szavazatítok is a rádiós játszás listák alapján legjobb négy lett, és kiesett belőle a Kis Kece, ami az első volt múlt héten, ugye Dash és Young Fly közöse, de hogy Dr. Béres és Verép Tomi és Zambó Jimmy feldolgozása az ugyan nem bántad meg is kicsúszott a legjobb négyből, múlt héten negyedik volt, viszont ezen a héten is ott van a legjobb négyben a TNT dala, ez a bizonyos ugye Ittól Szól című felvétel, aztán bekerült Chillum Distance és Szőcs Lenni közöse a Szembecsukva a legjobb négybe, múlt héten ez a felvétel egyébként a egészen pontosan a 9. helyen zárt, de a legjobb négyben ott van ezen a héten László Evelyn Májusi Eső című felvétele is, mely a 3. volt a múlt héten, és bekerült még a múlt héten listánkon a egészen pontosan a 7. helyen záró Horváth Tamás is, de hogy melyik helyre a Százszor Szép című dalával 3. lett a listánkon, az hamarosan kiderül, hogyha velünk tartok, illetve egy régi toplistás lágert is hozok még a múltból, és ne felejtjétek, hogy a műsort követően szavazhattok kedvencetekre, jövő csütörtök délután 1 óráig a lépésradio.hu/magyartophoz címen, amit rendszerint kitolunk délután 2-ig, csak azért, hogy minél több szavazatot kapjunk, és mindenkinek esélyt biztosítsunk az utolsó pillanatban, és ha lemaradt volna, még tudjon szavazni. Tehát lépésradio.hu/magyartop20 a műsort követően kint lesz a friss lista, és szavazhatok kedvencetekre, és előrébb juttathatjátok kedvenc előadótok dalát. Most akkor jöjjenek a legjobbak, illetve egy régi toplistás láger a múltból, de hogy mi lesz az, megtudhatjátok, ha Lépés Magyar Top20-at választjátok.
1: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A 4.

0: Kérem szépen, TNT volt a múlt héten is a második, és maradt is ezen a héten a második, az ugye Itt alszol című dalával. Viszont Horváth Tamás a hetedik helyről a harmadik helyre jött előre, míg a Chill of Distance a kilencedikről a negyedik helyre a Szembecsukva című Szőcsenivel közreműködött dalukkal. Horváth Tamás Százszor szép dal pedig, mint mondtam, hetedikről harmadikra. És így az első lett László Evelyn felvétele a májusi esőjén. Ezzel a dallal köszönöm meg az elmúlt 120 perc megtisztelő figyelmét, és kívánok további kellemes rádióhallgatást és jó szórakozást. Robit és a Lépés Mértopuszot hallottátok. Velem a holnapi Lépés délőttben találkozhattok, a Minden jó megy Karina és Sanyó oldalán. Tartsatok akkor is velünk, de addig se kapcsoljatok máshova, hallgassátok a Lépés Rádiót is, jobb nevű zenékkel és műsorokkal várunk titeket. Sziasztok!
1: És most érkezik a slágerlista legjobb helyezettje. Az első.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet.
1: Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: és a jelen kedvenc felvételei.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
0: Frissen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Négyből három magyar támogatja a Tisza kormányt. Mától kizárólag mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már négyből három magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját. Kommentált a magyar Péter miniszterelnök szerdán a HVG számára készített medián felmérést, amely szerint a biztos pártválasztó körében 73%-os a Tisza támogatottsága, míg a fideszi 21%. Bejegyzésében a miniszterelnök azt írta, a példátlan támogatottság megmutatja, hogy a magyarok szinte egy emberként állnak ki a tiszti tűzművelet mellett, és elsöpörő arányban támogatják az Orbáni gazdasági és politikai maffia elleni küzdelmet. A mostani számok megerősítik, hogy a magyarok még a fideszesek jelentős része is támogatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását és az alaptörvény 17. módosítását, közölte Magyar Péter. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy éppen hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2006. július 1-én lépett hatályba. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. 10. A Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A Balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján 7 település, 10 strandján. Tették hozzá. A program működéséhez bárki hozzájárulhat. A 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Online adományozásra a www.vöröskereszt.hu oldalon van lehetőség, írták. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre és beszéljenek velük a magas feszültség vezélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Szerdai közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda gyermekkórházban. Közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amelyből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12-20 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a leveg.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Rödl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom

0: A válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
2: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most indulj!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Bármilyen karaktert eljátszol filmben vagy színpadon, hogyha felkérnek rá?
2: Én úgy gondolom, egy színész.
3: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: Nem nagyon válogathat.
3: Csomor Csilla, színművész.
4: A 40 éves pályafutásom során egyetlen egyszer adtam vissza szerepet.
3: Kocsis Dénes, színész.
5: Az a helyzet, hogy legtöbbször nem tudjuk feltétlenül, hogy miről van szó. Tehát nem az van, hogy elküldik a szövegkönyvet, a zenei anyagot, és azt mondják, hogy művész úr, szeretnénk felkérni a következő szerepre, várjuk a visszajelzését 3 héten belül, hanem kapunk egy adott esetben egy e-mailt, hogy akkor 2 nap múlva szeretnénk a választ megkapni. Tehát azt se tudjuk, hogy mit vállalunk el egyébként.
1: Ha mondjuk egy gangstert kellene alakítani, aki mondjuk csúnyán beszél, káromkodik nagyon.
2: Hát az a helyzet, hogy ha az író veszi a bátorságot, és úgy írja meg a szöveget, hogy az ilyen obszén legyen, vagy ilyen csúnya, káromkodó mondatok legyenek, hát akkor az ember azt mondja, hogy ha lehet, valahogy finomítsuk, ha olyan, de hát azt el kell játszani. Mint ahogy, mit tudom én, ha olyan, akkor akcentussal kell beszélni, vagy dadogva kell beszélni, vagy rosszul kell beszélni.
1: Az se baj, hogyha mondjuk utána ebből akkora siker lesz, hogy mondjuk a fiatalok körében szálló igévé válik néhány onnan vett káromkodás.
2: Van ilyen.
1: Van ilyen, azért mondom, hogy utána összekapcsolják veled.
2: Van ilyen, melyik valamilyen, de én csináltam is ilyet, valamelyik zenekar, vagy nem tudom, szinkronizáltuk. Hát volt sok olyan szinkron szerep, ahol muszáj volt csúnyán beszélni, ez kétségtelen. Azt megkérdeztem, hogy ez hogyan engedik 18 éven alulinak, azt mondták, az 18 éven fölé, hát akkor is. Tehát én úgy gondolom, hogy az ember igyekszik természetesen arra, hogy azért a színművészet szebbik oldalát képviselje, de úgy gondolom, hogy a gonosz embert is el kell játszani, a rossz embert is el kell játszani.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Csúnya beszéd? Ha mondjuk belekeveredsz egy darabba, és már-már meg is kezditek mondjuk a próba folyamatot, és akkor itt egy kicsit még változtattunk rajta, Csilla, remélem nem gond, mondja mondjuk a rendező, és ott egy-két csúnya szót kellene mondani.
2: Csomor Csilla, színművész.
1: Nagyon csomor.
3: Én megpróbálnám jobb belátásra bírni, hogy...
1: De ő mondja, hogy ez mindenképpen itt ennek, ezzel tudunk nyomatékot adni, Csilla, ezt muszáj, ezt így, igen, tehát ehhez ragaszkodunk.
3: Hát biztos, hogy nagy küzdelem lenne. Nyilvánvalóan, hogyha olyan maga a karakter, hogy egyébként meg ezt leszámítva minden egyéb pontja nagyon szerethető és nagyon passzol hozzám, akkor talán keresztül menne ezen, de nem volt erre szerencsére példa.
1: Fontos neked egyébként, hogy annak az egésznek, ami elkészül, jó üzenete legyen?
4: Természetesen fontos, de ugyanakkor viszont...
2: Kocsis Dénes, színész.
4: Azt gondolom, hogy ez nem az én dolgom. És azért, ha valamit szerintem meg kell tanulni az embereknek, az az, hogy ami nem az én feladatom, nem az én dolgom, akkor azzal én ne foglalkozzak igazából.
1: Aki korpa közé keveredik, megeszik a disznó.
4: Igen, de közben meg, hogyha mindennel foglalkozunk, csak a saját feladatunkkal nem, akkor az se jó. Tehát, hogyha őszintén az a rendező feladata, hogy mit akar ezzel közben.
1: Sőt, tulajdonképpen egy olyan filmbe is belekeveredhetsz, ami úgy tűnik, hogy nagyon nagy siker lesz, úgy ígérik, és egy óriási nagy bukás.
4: Így van.
1: És mondjuk belekeveredik az ember főszereplőként, és az egész film más dolgok miatt elbukik.
4: Nem lehet kiszámítani.
1: Lenne olyan, amit azt mondod, hogy nem válasz, mert az mondjuk annyira más, mint amit te jónak gondolsz filmben, színpadon?
3: Igen, de mondjuk ezeket korábban sem vállaltam, még jóval fiatalabb koromban sem, ami túlságosan szabados, vagy túlságosan ledér, vagy túlságosan mesztelen, tehát ezeket nem vállaltam fiatal koromban sem, és ettől most is eltartom magam.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Emberportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szerelmes jelenetet kell alakítani mondjuk egy filmben, és közben te egy gyermekes apuka vagy feleséggel, és annyira intim már az a jelenet, amit kérnek, akkor
2: hát ez a feladat.
1: Színész vagy.
2: Igen.
1: Vállalni kell.
2: Igen.
1: Csak ott egy kicsit még ott formálódik menet közben is a karakter, hogy igazából kicsit még intimebb lennének ezek a jelenetek ott. Nem gond Dénes, ugye?
2: Én azt gondolom, hogy nem.
3: Kocsis Dénes, színész.
2: Tehát nekünk ez a... Tehát mi megmutatunk élethelyzeteket, embereket, érzéseket, amik az életünk része. Tehát hogyha szerintem az lenne fura, hogyha valaki nem vállalná el. Mármint, hogy ezért nem vállalná el. Sőt, én szerencsés vagyok, mert az otthoni érzéseimet, az otthoni tapasztalataimat tudom belevinni egy-egy ilyen szituációba például. Ilyen szempontból szerintem ez...
1: És akkor nem gond Dénes, hogy majd ott hátulról fogunk csak mutatni mesztelenül, de azért lesz majd jó pár olyan kép, az nem gond, ugye? Kérdezi majd a rendező.
2: Hát...
1: És egy-egy jelenetnél, hát ott majd igazából ott majd lesz egy-két olyan snitt, ahol majd teljesen majd ott igazából egy kicsit szemből is leszem. De tudod, ez egy tuti mozi, tehát te döntöd el, Dénes,
2: ez nehéz, ez nehéz. Ilyen helyzetben nem hiszem, hogy fog kerülni, szerintem.
1: De ha igen, akkor hát a helyzet eldönti.
2: Meg fogok vele küzdeni, és hogyha sikerül felülkerekednem a saját, úgy mondom, paráimon, akkor megcsinálom, ha tényleg van értelme. Uh-huh. Két dolog olyan jó biztos. Az egyik az, hogy a feleségemmel ez biztos, hogy megbeszélném. És kvázi közösen hoznánk döntést ebben a dologban. Uh-huh. Ez biztos. A másik dolog pedig mérlegelném azt, hogy ténylegesen szükség van-e arra, hogy...
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dorian Gray-ben, amit csináltunk az Operett Színházban, a Kálmán Imre Teátrumban.
2: Kocsis Dénes színész.
1: A rendezőnek az első pár, nem tudom, héten, amikor elkezdtünk próbálni, akkor ez volt a fejében, hogy és akkor ott a végén megjelensz mesztelenül. De lehet, hogy csak háttal, vagy az már lehet, hogy már csak a finomítás volt az első gondolathoz képest. Tehát ez volt a fejében egy fantázia, amiben ő azt látja, hogy a főszereplője, akiről szól a darab, tehát egy gyönyörű férfi, ugye Dorian Gray, mindenki szerelmes, vagy férfinő mindenki, és ő azt képzelte el, hogy majd ott áll mesztelenül, és ez tulajdonképpen egy jogos, vagy lehetett volna egy létező dolog. De mondtam neki, hogy ide figyelj, végig gürcölök egy egész előadást. Úgyhogy tényleg voltak olyanok, hogy főleg a melegebb időben, stb., hogy tényleg mindenhonnan folyt valami izzadságszerű valami rólam. Te el tudod azt képzelni, hogy fél méterről valaki így nézze a... Tehát, hogy annak szerinted nincs inkább visszatetsző hatása, vagy nincs egy ilyen elidegenítő. Szóval nem fogja azt elérni, amit szeretne vele. Csak ezt próbáltam. Mert én azt gondolom, hogy ez jogos. Mert az emberekben ez rögtön bekapcsolnak ezek a dolgok. Ha ez mondjuk egy 40 méterről történik, amiből valami látszik, de közben mégis az a lényege, hogy egyszer csak lecsupaszodik valaki, és rájön, hogy mit hibázott, akkor az egy szép befejezés. De így, ilyen formán már bocsánat, de azt hiszem, hogy talán nem, és akkor ezt ő is belátta, hogy igen, ez a fejében jól nézett ki, és egy jó ötletnek tűnt. Ez már nem az. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan rendező van, vagy volt főleg, de még mindig vannak, akik el akarnak menni a végletekig. És szerintem nem biztos, sőt, hát voltam olyan táncelőadáson, ahol egy fickó mesztelenül táncolt előttünk, gyakorlatilag volt, hogy ilyen közelségben, és azt éreztem, hogy ez minek? Hogy nincs értelme. De az Ádám is év, vagy az ember tragédiájában megjelennek mesztelenül a színpadon, akkor arra azt mondom, hogy hát igen, szóval, hogy azt el tudom fogadni.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré most folytatódik.
1: Most például egy dalban a rossz erőt, a gonoszt megjelenítetted. Ott van ez mindenhol, amúgy is. Mi szükség van arra, hogy még meg is jelenítsük? Kérdezhetem én ezt így messziről ránézve a dolgokra. Nincs elég, abból még magunktól is meg kell jeleníteni. Miért?
2: De pont, hogy mert hogy minden ott van.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
2: És hát nem feltétlenül az ördögről van szó például az én dalomban se, hanem ez egy szimbólum.
1: A gonosz.
2: A gonosz, a rossz. És hogy ezzel mit kezdünk, és mi számít annak. Amit Penny mondasz, hogy mivel jelen van, ezért ne forduljunk oda, ne nézzünk rá. Egyrészt, hogy ez egy elkerülés.
1: Ja, én azért nem egészen ezt mondom, hogy ne nézzünk rá.
2: Mi nézzünk inkább, másra.
1: Hanem inkább tudjunk róla mindig, hogy van, tudjunk róla, hogy ő tulajdonképpen mindig megpróbál elkapni, nyakon csípni téged is, engem is. Éppen ezért vértezzük fel magunkat a jó erővel, hogy minél erősebbek legyünk, és mindig tudjuk, mondjuk én most emlegetem a Bibliát, hogy tudjuk, hogy mihez kell fordulni, hogyha még erősebben fel kell magunkat vértezni. De én mondjuk a figyelmemet ráirányítani, meg nem tudom részt venni olyan kis színdarabban, ahol az ördögöt jelenítjük meg mondjuk minden este, nem szívesen vállalnék ilyen feladatot, mert akkor folyamatosan azzal foglalkozni, hát...
2: Mert félsz az ördögtől?
1: Jó kérdés. Most ezt megválaszoljam és gondoljam végig.
2: Nem muszáj.
1: Ha félnék, akkor imádkoznék és arra törekednék, hogyha elkezdenék félni, hogy elérjem azt az állapotot, amikor nem félek, hanem pont, hogy megnyugszom és nem félni akarok, mert az maga az ördög a félelem szerintem.
2: De miért okoz számod a diszkomfort érzést megjelenni?
1: Köszönöm a kérdést, akkor itt most szerepet cseréltünk. Inkább arra vagyok kíváncsi, hogy mire jó az, hogy valaki megjeleníti. Még. Amikor egyébként is jelen van, minek?
2: Szembenézni vele, megismerni.
1: Direkt? Jó szemmel? Na figyelek.
2: Nem jó a félelmeinkkel szembenézni.
1: Tehát lehet, hogy én valamivel nem nézek szembe egy félelemmel?
2: Lehet.
1: Mehetünk tovább. Jó. És te szembenéztél most?
2: Hát én belenéztem annak az ördögnek a szemébe.
1: Bele. És?
2: Azt már nem árulom el, mi lett a vége, de visszatérve erre a lényegre, szerintem pont ez lenne igazából az üzenet is, hogy ha van a sok közül, hogy valóban nézzünk szembe a félelmeinkkel, nézzünk szembe a mi kis belső ördögünkkel, és döntsünk el, hogy mit kezdünk vele. Kis belső konfliktusainkkal, amik miatt nem alszunk, amik miatt nem vagyunk jól. Tehát, hogy mindig odébb nézni, kikerülni,
1: az nem
2: biztos, hogy megoldás.
1: Az biztos nem jó, szerintem sem. De figyelgetni az ördögöt.
2: De mitől tartasz, hogyha kapcsolatba kerülsz vele?
1: Hát, hogy egy pillanatra kapcsolatban nem akarok kerülni
2: hogy teszem
1: vele.
2: Azt a rossz útra, úgymond térít?
1: Hát annyit voltam már a rossz úton, hogy most már az ember próbál arra koncentrálni, hogy most már ne térítse már le újra.
2: Te nem vagy biztos abban, hogy ellen tudnál állni?
1: Például. Könnyen lehet, hogy ez benne van, igen. Ezért próbálom magam folyamatosan erősíteni ezen az úton, igen, és nem azt figyelgetni, hogy hát de jó is volt letérni az útról, mert akkor ő már rögtön kacsingat, hogy na gyere csak Szabolcs, hát te is tudod, hogy jó volt.
2: De nem az az igazi erő elnézés, hogyha szembe bírsz már vele nézni, és akkor se térsz le. Nem akkor léptél túl azon a problémádon?
1: Menjünk tovább. Rendben. Akkor most belenézek a szemébe.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: A gonoszt nem lehet csak úgy bemutatni, hogy ez gonosz és kész. Mert ember. És mint ember, ott van benne a jó is.
3: És ha valaki úgy mutatja be, hogy csak a rossz oldalát mutatja be, mi akkor is nézők tudjuk, hogy ott van a jó, és ezzel vigasztalhatjuk magunkat.
2: Tanulunk belőle, mert a rossz. Ott látjuk a sátánt, látjuk a gonoszt, tehát a rossz oldalát mutatja be. Megint más lapra tartozik az, ha ő azt mondja, hogy gyere velem. Ez megint más ügy. Ez megint más ügy. Pláne akkor, hogyha a gonoszt úgy adja elő, hogy azt mondja, az nem is gonosz. Te vagy buta, mert gonosznak gondolod. Ez viszont veszélyes. Hát ezek az ideológiák. A diktátorok nagy része ezzel élt.
1: Csomor Csilla színművész.
4: Volt egy olyan karakterem, nem is olyan régen, ahol egy előadáson belül többször ki kellett mondanom azt, hogy nincs Isten. És erre a szerepre én mindig tudatosan úgy készültem, amikor mentem be előadásra, hogy ez nem én vagyok. Egyébként a Lenin feleségét, a Nagyesdát játszottam, és még sikerem is volt benne. Tehát valószínűleg átment ezen a szűrőn, meg rajtam ez a dolog, és hogy ezeket mind előre én lepontosítottam, hogy ez nem én vagyok, ez a karakter.
3: Na most ez jó példa egyébként, hogy tulajdonképpen beletenni a világba egy olyan darabot, ahol megjelenítünk valamit, ahol rámutatjuk a fókuszt arra, hogy valaki ezt mondja, hogy nincs.
4: Igen.
3: Ez helyes dolog? Így mondjuk messziről nézve?
4: Ha a szándékot nézzük, hogy a történelmi karakterek megerősítést nyerjen, hogy miért nem volt létjogosultsága mondjuk annak a korszaknak, vagy annak a gondolatnak, akkor azt gondolom, hogy igen. Egyébként nem prosperálnék ilyennel, tehát önszántamból. Tehát nyilvánvalóan, hogy csak olyan dolgokat vállalnék, vagy mondanék, vagy tennék, amiben hiszek. Tehát,
3: vagy aminek helyes üzenete
4: vagy aminek helyes
3: van.
4: Üzenete van, így van.
2: Az üzenetet a háromsegység adja meg. Ez az író, a rendező és a színész. Tehát az üzenetet azt együtt kell megadni, mert az író leírja, és a rendező kihozza a színészből, hiszen ugye a rendező az orvos, a színész a szülő, nő. A rendező az, aki világra segíti a figuráját, egy normális rendező és színész kapcsolatban. Világra segíti azt a figurát, de azért azt a színész szüli meg.
3: Mennyire fontos az, most így próbálom kérdezni tőled, hogy amit beleteszünk a világba, hogy ez tulajdonképpen egy jó dolog legyen, és az lehet egy film, az lehet egy darab, vagy lehet egy könyv. Tehát, hogy amit beleteszel a világba, vagy amiben részt veszel, hogy az egy jó dolog legyen, ami felemel, ami valami szépet ad.
2: Szabolcs, gyönyörűen fejezted ki magad, igen, ez az élet értelme, ez a színművészet, a művészet életelme. Valamit olyat tegyél bele, ami felemel, de nem csak téged, hanem a közönséget is, a gondolatot is. Valami olyat tegyél bele, amit továbbadnak stafétabotként, úgy, ahogy mutattad a kezeddel az üzenetet. Az üzenetet, hogy élünk, hogy boldogan élünk, hogy szeretnénk boldogan élni, békességben élni. Boldogan élünk, békességben.
0: Sztár Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stádéban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint vasárnap Németországban a harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb. Az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Mindeközben Csehországban két nap alatt másodszor tölt meg a hőmérsékleti rekord. A Prágától északra fekvő Doksanyban 41,1 Celsius fokot mértek. Lengyelországban pedig minden idők legújabb hőmérsékleti rekordja 40,5 Celsius fok volt. A Richter Gedeon NRT csoportos létszámcsökkentést jelent be, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Mint írták, a társaság a magyarországi termelés és gyártás versenyképességének hosszú távú biztosítása és fenntartása érdekében hatékonyságnövelő projekteket indít, amelyek elsődleges célja a gyártási folyamatok költséghatékonyságának növelése. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a Posta park és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek. Cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stádéban, egy gyermekvédelmi intézményben hétfőn, közölte a rendőrség. A tájékoztatás szerint 5 felnőtt, 4 nő és egy férfi a helyszínen életét vesztette. Egy hatodik áldozat, akinek életkoráról egyelőre nincsenek információk, a kórházban halt bele sérüléseibe. A hatóságok kiterjedt családi tragédiáról tettek említést. Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva egy szóvivő elmondta, hogy a történtek nem utalnak nőgyilkosságra vagy politikai indíttatásra. Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amelyből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12-20 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
0: A reklám után
7: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. És most indítjuk a napot a Daybusszal.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Hi, it's Rolling.
2: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Szakemberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!